0: karjon, kezdjük a gyakorlást, helyezkedjünk el lyukaülésbe. Mindenkit szeretettel köszöntök. Nem biztos, még mindenkivel találkoztunk. Szerintem mutatkozzunk be, nem? Egymásnak. Én Kirán vagyok.
1: Naves vagyok.
0: Na gyerekek!
2: Bandus. Flóra.
3: Harjon, itt vagyunk a József Felső Sportklubnak az országos asramjában, Budapesten, a Baross utca 121 szám alatt. Egy gyermekjoga programon vehetünk részt, sőt, inkább családi programon vehetünk részt, hiszen itt ez egy olyan hely, hogy gyerekek és felnőttek, tehát szülők és gyerekek együtt tudnak gyakorolni. Ezt általában havonta egyszer szoktuk itt megszervezni a jogaközpontban, bárki eljöhet, tehát nem csak azok, akik már régóta jogáznak, hanem teljesen kezdők, és hát mint látható, itt a legkisebbektől egészen nagymamakorúakig minden korosztály képviselteti magát.
4: A jóga gyakorlásával a gyermek nem csak rugalmasságot, mozgékonyságot és figyelemösszpontosító képességet nyer, hanem az ászanák gyakorlása sok betegséget is távol tarthat. A jóga gyermek belső szükségleteiből indul ki, és segít neki legyőzni problémáit és komplexusait. Lehetővé teszi a gyermek természetes és erőszakmentes fejlődését, és személyisége minden részének harmonikus, minden irányban és teljes mértékben való kifejlődését.
3: Paramhansami Mahesharananda jóga gyerekekkel című könyv alapján gyakorlunk. Ez alapján játékos jóga gyakorlatokon vehetnek részt a gyerekek és a felnőttek. Emellett ugye az ászanákat, a különböző testtartásokat összekapcsoljuk állatokkal, növényekkel. Ugye a Swamiji könyve alapján, tehát, hogy így teljes körön tudunk gyakorolni. Ezt követően a lazítással például meséket mondunk a gyerekeknek, azután kézműves foglalkozásokat is szoktunk ilyenkor tartani. Ugye most készülünk már lassan az ünnepekre, ugye most múlt el a Diwali, jön a karácsony, tehát most például gyertyát díszítettünk éppen. Emellett pedig mindig megnézzünk egy indiai mesét, rajzfilmet, egy rövidebb rajzfilmet, most éppen Hanumánról nézhettek meg a gyerekek egy ilyen kis rövid rajzfilmet.
5: És megfelelő idő múlva Anjinának megszületett a fia, Hanumánji, aki egy kis majom bébi. És ez a nagybátyja Pávandéva, szélisten kegyelméből történt.
6: Nagyon jól éreztük magunkat, én kicsit szorongtam, hogy a kicsik nem zilálják-e szét a foglalkozást, de elbírta, úgy láttam ezt a mindegyik korosztályt, 3-6 és 9 évesekkel vagyunk itt, és a nagyfiam...

azért akartam nagyon elhozni, mert ő nagyon vágyik arra, hogy, hogy nyugodt legyen, meg ez ilyen mozdulatok sorokba is ügyesedjen. A kislány megélvezi, hogy már nagyon sok dicséretet kapott, hogy hű, ezt is tudod, azt is tudod, milyen ügyes vagy, és akkor azt, meg az állatkákat is nagyon élvezi. Úgyhogy a kicsi inkább a vendégséget élvezi, úgy látom. Hát jogáztunk, hát otthon egy pár dolgot, de, vagy az Orci kertben egy ilyen alkalmon, ahol ez egy bemutató volt, ott a kislány, onnan a jó élménye. A meséket kicsit nehezen emésztették szerintem, de lekötötte őket nagyon. Úgyhogy hát sok érdekes név van benne, de az egyik kislány... Na, fordított nekünk. És a kézművesség meg az nagyon tetszett neki, azt láttam, hogy teljesen elmélyültek és regenerálódtak.